Basket, Bayern, Torzsét, Adlucsi, Birtokri, Pulli, Angyla, Tanyan, Kostás, Tanaszká, Ajc, Tifa, Tisztulá, Európa, Tanit, Gyakényászó, Szatókacá, Tinász, Nápo, Elenzi,